0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel már 2 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nem állunk meg, nincs felesleges duma ebben az órában sem. A legnagyobb kedvencek között pedig egy friss kedvenc, még nincs egy hónapos, Cookie-tól, aki természetesen itt a rádió egyen mutatta be elsőként. Ez a Kárnerrel közös Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez

0: break my heart.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, akiről sokan nem tudják egyébként, hogy nem csak zenéket csinál, hanem sok üzletet is. Van többek között a saját kiadója, tehetséggondozó programja, és külön figyel a fiatal, feltörekvő DJ-kre, hogy próbálja egyengetni a pályájukat, anélkül, hogy nagyon sokat kereste rajta, hogy ezt tényleg segítségből teszi, ami egyébként nagyon ritka. És menő, ez meg az igazi mai sláger, ez Sam Feld Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta, Sia, Beautiful People után Ray jön, és hát igen, ő is dolgozott már David Guettával. Hát lassan mondhatjuk, hogy ki nem, mármint hogy a tehetségek közül. Hát Ray igen. Ez viszont a saját igazi mai slágere, picivel 3:43 után Ray, és a Where is My Husband itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is rengeteg újdonság. Alex Kenji, Meszkervik és Bibi Rexa is bemutat egy vadiú kedvencet. Ő viszont Loi, aki az órát indítja. Az igazi mai sláger a Get Lucky, mindjárt hozom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 3 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A nyár még akkor is pörög tovább, hogyha most ez a hétvége picit esősebb, de azért az igazi fesztivál kedvencek és a nyári kedvencek nálunk szólnak. Most Alex Kedzsitől a Bumble-é, amit indítok.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mondtam már, de nagyon fontos, jövő héten Campus természetesen Rádió 1-en és Rádió Stage-el az összes DJ-nk ott lesz, és zenélni fog, hatalmasat bulizunk megint közösen. Ő pedig Kamrád, az igazi mai sláger a Be Mine a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, az almás származású énekesnő, aki egyébként Bleta Rexa az eredeti neve, ami albánul méhecskét jelent, és hát ugye ebből a Bibi elég logikus választás volt, mikor valami angolosabb hangzást akart magának. Most a Faithless-szel közös igazi mai slágere, a New Religion, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, igen, ma is lesz Balázsék Weekend nyugalom, addig pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek a kezdésben, a Hearst Love, a Purple Disco Machine jön mindjárt.

0: Wonderful Life 2025-ös verziója, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, a külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, pénzügyőr, alezredes, vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyeztetett vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amit korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállami utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közül pedig Joel Corey a folytatás, aki korábban fellépett már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és van is vele egy exkluzív interjúnk, amit Kis Márti készített, a Rádió 1 YouTube-ján meg lehet nézni. Ez meg az igazi mai sláger, a Galantis-szal a Stay Little Longer, amit már is indítok.

0: paradise with you. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki azt gondolta, hogy már nem hozok újdonságot ebben az órában? Nyilván tévedett. Taylor Swift jön! A nagy kedvenctől az Opel Ajta, amit már is indítok.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen Rádió 1-en és Rádió 1 stage-en július 22 és 26 között. A színpadunkon ott lesz az összes Rádió 1 DJ, tehát óriásit bulizunk, majd ő pedig Reggae Boomman már is, az igazi mai sláger a Human, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújul a Miskolc-Tapolcai játszótér. Átlátható feltételek mellett szeretné ismét megrendezni a Kocsonya Fesztivált Miskolc. Délután 28-34 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
2: Megújul a Miskolc-Tapolcai játszótér. A fejlesztés során korszerűbb és biztonságosabb játékeszközöket telepítenek, emellett felújítják a burkolatot és rendezik a zöld felületeket is. A városvezetés célja, hogy a népszerű turisztikai városrészben élők és az ide látogató családok egy modernebb, minden korosztály számára biztonságosan használható közösségi teret vehessenek birtokba. A munkálatok idején a játszótér egyes részei átmenetileg nem lesznek látogathatók, a fejlesztés befejezése után azonban teljes egészében megújulva várja majd a gyerekeket, számolt be róla a minap.hu. Átlátható feltételek mellett szeretné ismét megrendezni a Kocsonya Fesztivált Miskolc önkormányzata. Erről Tóth Szántai József polgármester írt közösségi oldalán. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fesztivál fontos része Miskolc arculatának és turisztikai vonzerejének. Ugyanakkor a jövőben a szervezésnek átlátható, mindenki számára egyértelmű feltételek mellett kell történnie. A cél, hogy a rendezvény hosszú távon is fenntartható legyen, és a város, valamint a helyi vállalkozások érdekeit egyaránt szolgálja, írta meg a minap.hu. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
6: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek és szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás. Július 19-e van, az Emiliák ünnepelnek ma névnapot. Mi is sok boldogságot kívánunk nekik. És na rá, hogy ebben az órában is jönnek a legnagyobb kedvencek. Most Szigalától ez a Riptide, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy pedig Lady Gaga, aki a fél éves top listán az Egyesült Államokban abszolút tarol, a BTS-szel közösen már 87 millió dollár bevételnél jár idén. Oké. Lady Gaga, abrakadabra az igazi mai slágerek között, ezt indítom már is. Hey,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz eső nagy eséllyel, viszont 30 fok, holnap is lesz eső, már csak 24 fok, aztán a hét közepén 22-23, de hétvégére megint 26-30 fok jövő héten. Pár perc múlva pedig Metszeszári Jügel és a Sonic dal, az It Feels So Good, amit indítok.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Itt a nyaralások időszaka, a külföldi utazáskor azonban oda kell figyelni a speciális szabályokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a jövedéki termékekre, a kisállatokra és a készpénzre vonatkozó rendelkezéseket is. Ilyenkor figyelembe kell venni az úti célt, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra is. A részleteket pedig Némedi Varga Éva, a pénzügyőr alezredes vám igazgatási referens mondja el.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek különböző szabályok, különböző korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, mint a veszélyes tehát vadon élő állat, növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok utaztatása, amik korlátozáshoz vagy más hatósági engedélyhez kötöttek. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik csak magukkal a tagállami utazásaikra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ezek behozatala és kivitele mind az Unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, úgynevezett CITES engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság jár és eljárást von maga után. Az Európai Unión belül a jövedéki termékek, például az alkohol, cigaretta, üzemanyag nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélyeknek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozik rájuk. Az utazással kapcsolatos információkért mindenképpen keressék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapját, ahol az utasforgalmi szabályok egyértelműen megtalálhatók több nyelven.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely én pedig szemfellet hozom már is, akinek feltett célja, hogy olyan dolgokat készítsen, amiket jól lehet dúdolni is, és hát ami azt illeti, ez sikerül. Kipróbáljuk? Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok itt a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ítélkezési szünet van a miskolci törvényszéken és a járásbíróságokon. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, 28-34 fok várható, Ficsóri Erika vagyok. Augusztus 20-áig tart a nyári ítélkezési szünet a miskolci törvényszéken és a megyejárás bíróságain. Minden évben július közepén tartják a bíróságok napját, amely amúgy is ünnep, vagyis munkaszünet a tárgyalótermekben. Ezután pedig szabadságra mennek a bírák. A miskolci törvényszék közleményéből kiderül, hogy az ítélkezési szünet alatt

0: bíróságok tárgyalást nem tartanak, és az ügyfélsegítő, valamint a bírósági vezetők félfogadása szünetel. Lesz viszont ügyelet, a kezelőirodák minden munkanapon 9 és 10 óra között fogadják a beadványokat. Az előzetes regisztrációhoz szükséges telefonos és elektronikus elérhetőségek a törvényszék honlapján olvashatók. Rövidebb nyitvatartással a vakációhoz igazított renddel várják az olvasókat július végétől augusztus végéig a második Rákóczi Ferenc könyvtárban. A TÉKA központi épülete hétfőn és csütörtökön este 6-ig, kedden, szerdán és pinteken délután 4-ig fogadja az olvasókat. Ugyanez a nyitvatartás lép életbe a fiúk könyvtáraknál is. A József Attila, Kafka Margit, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc és a Tompa Mihály könyvtárakban is. A Lévai József Muzeális könyvtár hétköznap délután végig lesz nyitva. Fontos tudnivaló továbbá az is, hogy szombatonként az intézmény zárva tart. A könyvtárak szeptember 1-től ismét a megszokott rendben várják az olvasókat. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Ez fontos óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónak Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
1: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos sabban vezessünk.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este-éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek is, szép reggelt, jó hétvégét. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 6 perccel, nagyon korán van a mesnézőknek és a bulizóknak is. Viszont, hát pont ezért jó lesz ez a kis lendület, amit most Tiba Max hoz. Ez a Kings and Queens, amit indítok a rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix a Fogyadásban, aki több VB meccsen is megjelent, és pont ezért izgalmas, hogy ezen a hétvégén ő egészen pontosan hol tölti majd a mai napot, mert hogy tegnap előtt fellépett a Tomorrowlanden, és ezen a hétvégén Spában, Belgiumban is van Forma 1-es futam, ami a másik nagy kedvence, meg hát ugye VB döntő is van, na meglátjuk, hogy hol lesz. Itt a Rádió 1-en viszont jön Martin Garrix a Butterfly-szal, ezt indítom már is.

0: 江湖里一千里。
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idén is indul a Virágos Magyarország versenye Miskolc. A klímaváltozás a turizmust is átformálja, előnyben az erdős területek. Továbbra is marad a hőség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Észak-Magyarország különösen Lilafüred és a Bükk a következő évtizedek turizmusának egyik nyertese lehet. Hazánkban az utóbbi időkben forróbbak a nyarak, így aztán egyre többen kereshetik fel a hűvösebb hegyvidéki térségeket. A klímaváltozás nem csak a mindennapi életet alakítja át, hanem a turizmust is, olvasható a Minap beszámolójában. A meteorológiai elemzők szerint a magasabb fekvésű erdős területek, köztük a Bükk, a Mátra és a Zemplén mérsékeltebb nyári klímát kínálhatnak, ami egyre vonzóbbá válhat a turisták számára. Miközben a vízparti üdülőhelyeket inkább sújtják a hőhullámok, az északi hegyvidék kellemesebb menedéket jelentett a nyári forróság elől. Ötödik alkalommal indul a Virágos Magyarország versenye Miskolc, tudósított a minap.hu. A város ezúttal az év óvodakertje címért is versenybe száll, amely az intézmények környezettudatos szemléletét és a gyermekek természetközeli nevelését ismeri el. A pályázat célja, hogy bemutassa azokat a közösségi tereket, ahol a legkisebbek játékos formában ismerkedhetnek meg a növényekkel és a fenntarthatóság alapjaival. A városvezetés szerint a zöld területek fejlesztése továbbra is kiemelt feladat, amely nem csak a település arculatát javítja, hanem a helyi közösségek mindennapjaihoz is hozzájárul. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
3: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
2: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, jövő héten is lesz játék itt a Rádió 1-en, a Strandfesztiválra lehet belépőket nyerni. Hát ezt korábban megígértük, a legmenőbb helyekre, a legjobb fesztiválokra a Rádió 1 viszi el a hallgatóit, és amit ígértünk, be is tartjuk. Azt is ígértük, hogy hozzuk az igazi mai slágereket, na hát akkor tartsuk be ezt is, itt az újabb egy Csirán Ázizám, már

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Bibi Rexajon, aki már 15 évesen díjnyertes dalszerző volt, ekkor nyerte meg a legjobb tini dalszerző kategóriát 700 indulók közül. Hát azóta pedig gyűjtött még néhány díjat, meg írt néhány nagy kedvencet. Ez most az aktuális igazi mai sláger, a Fateless-szel Bibi Rexa, a New Religion, amit már is indítok.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazságot?

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától ma is jönnek Balázsék, addig viszont én hozom a legnagyobb kedvenceket. A következő óra elején például Loi és a Get Lucky, amit indítok. Aki pedig üzenne, a telefon Viber és SMS számunk 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújul a Miskolc-Tapolcai játszótér. Átlátható feltételek mellett szeretné ismét megrendezni a Kocsonya Fesztivált Miskolc. Délután 28-34 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Megújul a Miskolc-Tapolcai játszótér. A fejlesztés során korszerűbb és biztonságosabb játékeszközöket telepítenek, emellett felújítják a burkolatot és rendezik a zöld felületeket is. A városvezetés célja, hogy a népszerű turisztikai városrészben élők és az ide látogató családok egy modernebb, minden korosztály számára biztonságosan használható közösségi teret vehessenek birtokba. A munkálatok idején a játszótér egyes részei átmenetileg nem lesznek látogathatók, a fejlesztés befejezése után azonban teljes egészében megújulva várja majd a gyerekeket, számolt be róla a minap.hu. Átlátható feltételek mellett szeretné ismét megrendezni a Kocsonya Fesztivált Miskolc önkormányzata. Erről Tóth Szántai József polgármester írt közösségi oldalán. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fesztivál fontos része Miskolc arculatának és turisztikai vonzerejének. Ugyanakkor a jövőben a szervezésnek átlátható, mindenki számára egyértelmű feltételek mellett kell történnie. A cél, hogy a rendezvény hosszú távon is fenntartható legyen, és a város, valamint a helyi vállalkozások érdekeit egyaránt szolgálja, írta meg a minap.hu. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este-éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, jövő héten Campus természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz és zenélni fog július 22 és 26 között. Viszont jövő héten már egy újabb játék itt a Rádió 1-en adásban, Strandfesztivál páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül. Most Justin Bieber és The Kid Laroi és a Stay, amit indítok. Jó hétvégét!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2 felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered Bentet, a Rádió Egyet hallgatják.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ítélkezési szünet van a miskolci törvényszéken és a járásbíróságokon. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. 28-34 fok várható, Ficsóri Erika vagyok. Augusztus 20-áig tart a nyári ítélkezési szünet a miskolci törvényszéken és a megyejárás bíróságain. Minden évben július közepén tartják a bíróságok napját, amely amúgy is ünnep, vagyis munkaszünet a tárgyalótermekben. Ezután pedig szabadságra mennek a bírák. A miskolci törvényszék közleményéből kiderül, hogy az ítélkezési szünet alatt a bíróságok tárgyalást nem tartanak, és az ügyfélsegítő, valamint a bírósági vezetők félfogadása szünetel. Lesz viszont ügyelet, a kezelőirodák minden munkanapon 9 és 10 óra között fogadják a beadványokat. Az előzetes regisztrációhoz szükséges telefonos és elektronikus elérhetőségek a törvényszék honlapján olvashatók. Rövidebb nyitvatartással a vakációhoz igazított renddel várják az olvasókat július végétől augusztus végéig a második Rákóczi Ferenc könyvtárban. A Téka központi épülete hétfőn és csütörtökön este 6-ig, kedden, szerdán és pinteken délután 4-ig fogadja az olvasókat. Ugyanez a nyitvatartás lép életbe a fiúk könyvtáraknál is. A József Attila, Kafka Margit, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc és a Tompa Mihály könyvtárakban is. A Lévai József Muzeális könyvtár hétköznap délután végig lesz nyitva. Fontos tudnivaló továbbá az is, hogy szombatonként az intézmény zárva tart. A könyvtárak szeptember 1-től ismét a megszokott rendben várják az olvasókat. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Ez fontos óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónak Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszer gazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos sabban vezessünk.
1: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig VB döntő, hát szerintem azért ezt amúgy nem nagyon kell mondani senkinek, akár nézzük a VB-t, akár nem, ezt azért tudjuk. Spanyolország, Argentina, Argentina, Spanyolország, kinek hogy tetszik, ezzel a meccsel várnak mindenkit, és egy óriási halftime show-val, ahol a friss infók szerint Tom Cruise is megjelenik. Az egész egyébként picit hosszabbra is nyújtja majd a VB szünetet, de hát kell az idő Justin Biebernek, a BTS-nek, Shakirának és Madonnának, és hát ugye a friss infók szerint részben Tom Cruise-nak is. Na, az igazi mai slágerek viszont addig is jönnek megállás nélkül, még az este 9-es meccs elindul. Most Gorgon City, Hayden James és a Foolproof, amit indítok, itt a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak pár perc is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, akik jövő héten, na hogy itt lesznek a stúdióban, szóval holnap reggel 6-kor kezdenek, most viszont 8-tól jön a Balázsik Weekend. Az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swiftet választottam, szenzációs ez a dal, az Opelite, amit indítok, este pedig VB döntő, jó szurkolást mindenkinek, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Hétfőn a Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster.

0: Alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
1: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
0: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
1: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
0: Mentó Környezetkultúra Kft.
1: A sport elkötelezett támogatója.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
6: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idén is indul a Virágos Magyarország versenye Miskolc. A klímaváltozás a turizmust is átformálja, előnyben az erdős területek. Továbbra is marad a hőség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Észak-Magyarország különösen Lilafüred és a Bükk a következő évtizedek turizmusának egyik nyertese lehet. Hazánkban az utóbbi időkben forróbbak a nyarak, így aztán egyre többen kereshetik fel a hűvösebb hegyvidéki térségeket. A klímaváltozás nem csak a mindennapi életet alakítja át, hanem a turizmust is, olvasható a Minap beszámolójában. A meteorológiai elemzők szerint a magasabb fekvésű erdős területek, köztük a Bükk, a Mátra és a Zemplén mérsékeltebb nyári klímát kínálhatnak, ami egyre vonzóbbá válhat a turisták számára. Miközben a vízparti üdülőhelyeket inkább sújtják a hőhullámok, az északi hegyvidék kellemesebb menedéket jelentett a nyári forróság elől. 5. alkalommal indul a Virágos Magyarország versenyen Miskolc, tudósította minap.hu. A város ezúttal az év óvodakertje címért is versenybe száll, amely az intézmények környezettudatos szemléletét és a gyermekek természetközeli nevelését ismeri el. A pályázat célja, hogy bemutassa azokat a közösségi tereket, ahol a legkisebbek játékos formában ismerkedhetnek meg a növényekkel és a fenntarthatóság alapjaival. A városvezetés szerint a zöld területek fejlesztése továbbra is kiemelt feladat, amely nem csak a település arculatát javítja, hanem a helyi közösségek mindennapjaihoz is hozzájárul. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
3: Vízisport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy

0: valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este-éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Láskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Igen. Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
5: nem éred meg?
4: Igen, hát nem vitte se a tifusz, a kankó, a covid.
6: Nem adtak el
5: az üvegi. A tifusz, kankó, igen.
4: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, éveken keresztül, ez semmi.
5: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen, tehát hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy, ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek, és én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Hmm. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel, nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na.
6: Hop-hop.
4: Nem, amúgy nem vagy
5: közelebb. Hát 50-nél már 51-nél
6: már igen.
5: Közelebb vagyok ez a 60-hoz, mint a 40-hez.
4: Nagyon sok minden fog történni.
5: Nagyon sok minden történik, de
6: milyen
5: hogy...
6: két év? Egy.
5: Egy, jövőre 50 vagyok.
4: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
6: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
5: De hogy csak mondd ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a
6: 40-hez. Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap, másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
4: De ez nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
5: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
4: Jó, most a pillanatban nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
5: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát ezt ne felejtsük
4: el. Lehetne, hogy felvenni nekik a telefont.
5: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
4: 62 éves.
5: 62 éves,
4: és 60... még boldog, mosolyog.
5: Hát szerelmes.
6: Fiatal csaja van.
4: Így van. Nektek itt vagyok én.
6: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
4: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
5: Írnom kéne ilyen terveket? Kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
4: Ne, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
5: Leülök egy papírral.
4: Igen. És akkor veszel le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
5: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és igen, nem belemegyek, hogy mi az, amit, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
4: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélnél.
5: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
4: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
5: Na például. Igen.
6: 70 éves fotózás a Nőklapja címlapra.
5: Igen. Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
4: A 10 legjobb receptemet végre kiadott.
5: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
4: Van egy ponybetetés, ahogy Bali szereti.
6: Visszajön-e a zongorázás például?
5: Nem fog visszajön.
6: Azt nem, azt elengedted végleg.
5: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
4: Hú, mekkora hazugság.
5: Nem, tényleg nem. Ez valami megváltozott.
4: Most nem egy hét múlva is kérdezik, hogy jössz.
5: Nincs már ilyen felelőtlen, ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen, nincs.
6: Honnan tudod, hogy nem jár?
5: Nincs. Ha valamit beleállok és kijelentem, akkor azt megcsinálom. Hozzátok
4: a szakszofonomat.
5: Nincs. Te csináltál ilyen összegzést 50-nél? Volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenéztél, tükör, és azt mondtad, hogy
6: Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem az például nagyon, én azt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez
4: már. Ez durva volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
6: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
5: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50. Az,
6: simá. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letoltam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
5: Na, elkezdem papírra írni akkor.
6: Jó.
5: Jó?
6: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük. De van ilyen
5: gasztroenterológus. Alul fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
4: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
5: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék, mondj
4: egyet. Én tudok egyet, amire vágtál, és még nem kaptad meg.
5: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikben. Jó, köszönöm szépen. Balázs titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
4: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdió.
5: Nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
4: Senki
5: nem zavar.
4: Senki nem vehet el.
5: Ezt nem hiszem el.
4: Mindenkinek fájnia kell.
5: Ezt nem hiszem el.
4: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
5: Ezt nem hiszem el.
6: Szerintem megvett egy gyárat.
5: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
4: Ez a gyári színe.
6: Sose volt ilyen szín.
5: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
6: Vagy fölvásárolta az összes működő modell
4: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. És amikor meglátod azt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
5: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónapon megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
6: Hát, ilyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
5: Egy lila jáva motor.
6: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
5: Úristen, zseniális.
4: De miért most ezzel nem látod magad a Sziget Nagy színpadon karikázni?
5: Én Sziget színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
6: De nagy a Balatonparton.
4: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
5: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
4: És lehet rá, hogy ül is, tehát még plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
5: Hát sose ment a Feri sem, mikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
6: Igen, micsoda, 70-nel is mentünk lefelé.
5: Egyébként igen, lejtőn.
6: A lejtőn. Oké.
5: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Neked valami gyárad van?
4: De mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtem kilépni, és mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek fel megint a Velence Budapestával, és az nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
5: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
4: Így van, vagy ilyen váltó motor. De amúgy szerintem elfelejtem.
5: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
4: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
5: Ilyen lila.
4: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a színt, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
5: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Goes to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Goes to Velence, kettő, hogy 4 óra.
4: De Velencéről már közel van a Földvár.
5: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon szívesen, csak azt mondom, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyi akkor a teher.
5: Hogy vigyem le, hogy szállítom le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
6: Hát azt neked kell bekeverni.
5: Nekem?
6: Igen. Ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
5: És bekevered a
4: garázsot. Ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
5: De fogom szeretni, és csapatok csokát Földvárra. Csoki az üvegtigrisbe. Tehát mindenit.
4: És gondolj be, hogy szigetem, mindenki ott fogod a porban poroszkányt, meg egyszer csak... Ceglidről jött, és Dominik készítette, csak ennyi
5: szeretném mondani. Igen, Ceglidnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
6: Visszatudod vásárolni. Igen,
5: ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
6: olaj? Hát azzal kevered ugye a benzint.
5: Ja.
4: De igen? Az, hogy egyet bekevesz egyszer egy 5 litereset, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
5: Jó, azért ebben még van mit tanulom, benzinkeverésben, gondolom őszintén, amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
6: Ott nem kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
4: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga.
5: Hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat. Három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mondom, mi ez a három szó, amit ha te leírsz vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek három szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
6: Pay, sex, sure.
4: Nem. Átment az utalás.
5: Igen, használd a kártyám. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
4: Befogod a pofát.
5: Befogod a pofát.
6: Jó, folytatás, nem tudjuk.
5: Na, igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek
4: a... Jó? Na. Befogod
5: a pofát. Igen, közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
4: Igen, Költöz vissza anyátok,
5: az valamit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
6: Ez egy jó mondat.
5: Jó mondat, felé. Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
6: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
5: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
4: Mihez van kedved?
5: Ú, de jól esik ez.
6: Na?
4: Feri? Mihez van kedved?
6: Hát, ha én azt elárulom. Ja.
5: Jó mondat.
4: Jó mondat.
5: Szerintem szerint
4: jó?
5: Én ezt adom, ez egy tök
4: jó,
5: kedves
4: ez
5: mondat.
4: Nagyon, ez nekem tetszik, a főztél vagy hánytál?
5: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
4: mondja
5: enni.
4: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
6: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
5: Hát nem vagyok egy nagy főző.
6: Ez igaz.
5: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Azt mondja,
6: egy hogy... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
4: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
6: Jó lesik.
4: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
6: Péter most nyert egyet.
4: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
5: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott, gondolom, valamit azért, hogy béke legyen.
4: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
5: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
4: Jó, itt egy másik, 20 év futamidő.
6: Az
5: igen. Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. leesett mindenkinek. Igen, szép, mondat. Jó, szép mondat. Szép mondat.
6: Aranyos, kedves, törődő.
5: Szerintem ez egy törődő mondat.
4: De hogyan mondod?
5: Összefogom a hajam. Várj egy picit, összefogom a hajamat.
4: És olyan,
5: szerintem ez egy szép mondat.
4: Összefogom a hajamat!
5: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
4: Mondom, hogy bármi működik. Ja, hát, mindenre jó.
5: Akkor
4: mindenre
5: inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
4: Várjét, és mondjam, hogy...
6: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
5: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
4: az van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
5: Igen.
4: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
3: Nyugalom, nyugalom emberek, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújul a Miskolc tapolcai játszótér. Átlátható feltételek mellett szeretné ismét megrendezni a Kocsonya Fesztivált Miskolc. Délután 28-34 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Most lehet a leghatékonyabban fellépni a kártevő ellen, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nébih növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé, miközben az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének a kockázata is jelentősen növekszik, ezért különösen lényeges a szőlő rendszeres ellenőrzése és a gyanús tőkék mielőbbi azonosítása és jelentése. És ez alapján adják ki a vármegyei kormányhivatalok a védekezési felhívásokat. Az ebben jelzett időtartamokban kell végrehajtani a növényvédelmi kezeléseket.
1: Megújul a Miskolc tapolcai játszótér. A fejlesztés során korszerűbb és biztonságosabb játékeszközöket telepítenek, emellett felújítják a burkolatot és rendezik a zöld felületeket is. A városvezetés célja, hogy a népszerű turisztikai városrészben élők és az ide látogató családok egy modernebb, minden korosztály számára biztonságosan használható közösségi teret vehessenek birtokba. A munkálatok idején a játszótér egyes részei átmenetileg nem lesznek látogathatók, a fejlesztés befejezése után azon teljes egészében megújulva várja majd a gyerekeket, számolt be róla a minap.hu. Átlátható feltételek mellett szeretné ismét megrendezni a Kocsonya Fesztivált Miskolc önkormányzata, erről Tóth Szántai József polgármester írt közösségi oldalán. A városvezető hangsúlyozta, hogy a fesztivál fontos része Miskolc arculatának és turisztikai vonzerejének, ugyanakkor a jövőben a szervezésnek átlátható, mindenki számára egyértelmű feltételek mellett kell történnie. A cél, hogy a rendezvény hosszú távon is fenntartható legyen, és a város, valamint a helyi vállalkozások érdekeit egyaránt szolgálja, írta meg a minap.hu. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este-éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Van olyan, akinek filére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni.
1: Tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad,
0: hogy
1: vagy úgy nőtt föl, vagy úgy nem, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogyha mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy... nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki magán...
0: mind a kettő.
1: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keresjük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kélyes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apróbb dologról. Csak hogy megsporolják.
0: Legendás volt ebből ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még, a csávó.
1: Az öreg fasz,
0: az
1: igen.
0: Öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt, csofat
1: Volvo-val
2: járt. De azt mondják, imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy teljesen más kultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje van, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és az nagyon hosszú volt, az a Volvo-val járt, átvett az apjától a kérdőt.
0: Na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
2: Nem, de a boldogság, tehát, hogy... azt mondom, neki nem az.
0: Tehát, igen, hogy... csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
2: miért is a valami... Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
0: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért jár mindig, vagy járt mindig.
2: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
0: Igen, hogy reggel
1: nagyon nagy szabadság.
0: 30 fekete pólómban egyet kiveszek este.
1: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, ezeket
0: írd meg.
1: Igen, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, megvan, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt, a gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyan oda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Tehát ezért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
2: Ez egyik hallgató, hogyha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
0: És megvehetné
1: mindenit.
2: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel.
1: És nem.
2: A kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
1: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
0: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
1: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? ugye 98. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
2: Az komoly.
1: Igen, ez komoly. Valószínűleg villogott a homlokomon a izé. Loser. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
2: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
1: Igen. Tehát, na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxer alsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
0: Az már igénytelenség.
1: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
2: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családba, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
1: Igen, egy narratívát, igen.
2: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy... Nem? Nekünk minden jár? Nekünk minden, semmi?
1: Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozi gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
2: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már heten nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
1: Igen. 1600 forint per kilós áron vette májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
2: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
1: forrósban. Azt még egész jól vettem, igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyem van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
0: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz 7 napból 7-szer.
1: Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek. Szóval a költekezésén is nagyon tudok feszülni, de például amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni gizikülni, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm 4-szer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is. Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyi ilyen ember van, gyerekek? Egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csorok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek. Igen. A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
2: Hú, 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
1: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
0: Jó.
1: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
2: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
1: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Szükség? Akkor megvehetem magadnak.
2: Nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
1: Igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen.
2: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a Vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsral. Katalin. Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsics. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
1: Döntened kell. Döntsd el most.
0: Vágy vagy szükség?
1: Igen. Hitvány szarok.
2: Úgy ez óriási, hogy ezt nem csinál meg a Vágy vagy szükség?
1: Vágy vagy szükség. Ez itt a Vágy vagy szükség. Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
2: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
1: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
0: Az igen.
1: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye jó kérdés, jó kérdés.
2: Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert, most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
1: Jaj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
2: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
1: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
0: Melyiket a vágy vagy szükséget?
2: Nem, a vágy vagy szükséget, azt ahogy be fogjuk csinálni. De hogy a TLC-n van ez az extrém fukarság, vagy nem tudom mi az, és akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg így mindent újrahasznosítanak, és figyelj, azért vannak ennek ilyen patológia szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így tehát megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken. Oh. Tehát a fél felfoghat.
1: Az kemény, na, de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
2: És egy nagyon
1: meg
2: durva...
1: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
2: És nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
1: Igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös udit. És kettesével fogom megenni.
0: Ez az.
2: De várjál, egyre szádba teszel, egyre szádba raksz, hol rakod a másikat, ha kettesével veszed.
1: Igen, de ez, azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, mert legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy öreflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
2: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja, Mercedes Jeep-el járnak, de reggelén ránk szólnak, hogy vagy sajta, vagy felvágotta együk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
0: Bizony.
1: Klasszik német ez, hozzáállás. Igen. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha 4-en jöttök. 4-et
0: akkor
1: sütünk.
0: 4-et kész, nincs abszolút. Még egy.
1: Ott, na, igen, klasszik német. Igen. És aztán beül a 100 milliós LQS-be.
0: Ugye?
1: De abból van biztos. Szeretem őket. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatása

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges íze és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.

0: Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ítélkezési szünet van a miskolci törvényszéken és a járásbíróságokon. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, 28-34 fok várható, Ficsóri Erika vagyok. Augusztus 20-áig tart a nyári ítélkezési szünet a miskolci törvényszéken és a megyei járásbíróságain. Minden évben július közepén tartják a bíróságok napját, amely amúgy is ünnep, vagyis munkaszünet a tárgyalótermekben. Ezután pedig szabadságra mennek a bírák. A miskolci törvényszék közleményéből kiderül, hogy az ítélkezési szünet alatt a bíróságok tárgyalást nem tartanak, és az ügyfélsegítő, valamint a bírósági vezetők félfogadása szünetel. Lesz viszont ügyelet, a kezelőirodák minden munkanapon 9 és 10 óra között fogadják a beadványokat. Az előzetes regisztrációhoz szükséges telefonos és elektronikus elérhetőségek a törvényszék honlapján olvashatók. Rövidebb nyitvatartással a vakációhoz igazított renddel várják az olvasókat július végétől augusztus végéig a második Rákóczi Ferenc könyvtárban. A TÉKA központi épülete hétfőn és csütörtökön este 6-ig, kedden, szerdán és pinteken délután 4-ig fogadja az olvasókat. Ugyanez a nyitvatartás lép életbe a fiók

0: Könyvtáraknál is. A József Attila, Kafka Margit, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc és a Tompa Mihály könyvtárakban is. A Lévai József Muzeális Könyvtár hétköznap délután 4-ig lesz nyitva. Fontos tudnivaló továbbá az is, hogy szombatonként az intézmény zárva tart. A könyvtárak szeptember 1-től ismét a megszokott rendben várják az olvasókat. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Ez fontos óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónak Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
1: Ilyenkor napközben is látni lehet egy-egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatos abban vezessünk.
0: Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este-éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. Videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak. Valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrend szerint utasszállító gép volt.
4: Tesszaloniki,
3: igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet. És Tesszalonikiből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű, abból kiesett egy darab, és az a darab, az betörte az ablakot. Hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás, beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
4: Állítólag már fél órája repültek.
3: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg ezt, nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
4: Még nem
3: 10-11 ezer, fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra alatt eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott már azért a mínusz 30-40 van.
4: Ott már kell a sisakka.
3: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz. Betörik az ablak, és nagypapát elkezdik irántani a dekompresszió. Hát és azért húzzák vissza többen. Nem hiszem.
4: És ráadásul azért nem lett belőle nagy a tragédia, mert egy ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
3: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na... A minimum egy csomag sorsbogyoró.
5: Milyen sebességgel megy a gép?
3: Ha eléri az utazásit, akkor olyan 900-850-900 típustól függ, 950 km/h nagyjából.
4: Az már engedi a pofazacskóidat.
3: Szerintem azért az borzol.
4: Már belekap.
3: Van hozzá egy mínusz 30-40.
5: Na, azért összeesett. És stressz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lógsz ki.
3: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik mindenki, kiabál.
4: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
3: Egyébként igen. Mi van az utasokkal? Az, hogy utána fölvetik a betört ablakot, hát meg a logó oxigénmaszkokat, hagyjad már.
4: Ki nem.
3: De hol van a csávó, ahogy beszorul a micimackó, húzzák vissza. Hát, segíteni nyúlsz, vagy a telefonodért nyúlsz? Mit csinálsz?
4: Az egyértelmű,
3: hogy a telefon, nem? Ugyan?
5: Igen,
6: egyértelmű telefon.
5: De tök érdekes, amit Juli mond, mert a lövöldözésnél is az életedért aggódsz, és mégis minden egyes lövöldözésről van videós felvétel, kivéve erről, pedig ha mondjuk két sorral hátrébb ülsz, akkor segíteni nem tudsz.
3: Na, akkor biztos, hogy fölveszem.
6: Akkor mondta teló.
3: Biztos, hogy az jut eszembe, hogy úristen, ezt holnap el akarom mesélni.
4: Igen.
3: És felveszem az embert, ahogy lóg ki 10 000 méteren, az ablakból, és hárman húzzák vissza. Teljesen szürreális lehet szerintem, hogy amit katasztrófa filmen látsz, és ami ugye a legrosszabb rémán, az egyszer csak ott abban a pillanatban megtörténik Ryanair gépen. És azt látod, hogy lyuk van a repülő oldalán, nagyon magasan vagytok, leesnek az oxigénmaszkok, és egy csávót húznak vissza az ablakból. De milyen hangja lehet annak?
4: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor
3: az egész oldalán
4: meghámozza a repülőgépet.
3: Igen, leszedi az oldalát. Hát akkor ezek
4: ilyen
3: szerint
4: jól
3: nem.
4: Meg vannak csinálva ezek a Ryanair.
3: Hogy veszel levegőt?
5: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. Mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják,
3: igen,
5: hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
3: Már kint lógva az ablakon, igen, 30, amíg én kint vagyok?
5: Bent is, hogyha utazó
3: azért
5: magasság...
3: Az oxigénmaszk.
5: Azért az oxigénmaszk.
3: Igen, a nyomás különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000 levegő.
5: Most a csávó...
3: De a csávó az ablakba hogy vesz levegő?
5: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
4: Én úgy hallottam, de most ez lehet, hogy hülyeség, 6000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
3: 6000 méteren.
4: Ott már azért befagy a könyvcsatornád, vagy kicsit kinézel az ablakon.
3: Várj, itt van egy más oldalt, ezt a videót, Zsül, Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról, ezt tedd már át, légy szíves, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakon.
4: De ezen az ablakrésen...
3: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakot húzzák vissza.
4: De ez egy ilyen ablakrés elég pici, hát ezen hogy fér ki valaki félig? Hát a fejed az kifér. De, és hát akkor a vállal beszorulsz?
3: Beszorul, hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, vagy a bagolynak az ódujába.
4: Akkor a felső teste az nem, akkor ez nem került ki.
3: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát nézd meg, a lapátból is hiányzik, tele van lyukakkal a hajtómű. A burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak. És nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
4: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad.
3: Ez kiszakadt? Az betörte az ablakot? Igen. Az öreg meg azt mondta, hogy akkor körbenézek ki.
5: Nézek, hogy milyen az idő.
4: Igen, látom a házam.
3: Látom, látom, egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sós magyaró. Mi van ilyenkor? Előre ültetnek
4: nagyobb lábtér. Igen.
3: Ajánl föl a Ryanair.
4: Priority.
3: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőnek beszállhat.
4: Vajon ez a van akkora sok, hogy soha az életbe többet nem ülsz repülőgépre?
3: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt mondja, igen, megtörtént, túléltem,
4: élek. Vagy ha megtörtént, már biztos, hogy nem történik meg még egyszer.
3: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezünk még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának utána olvasod. Itt van a videó, tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy miközben még itt megnézzük a videókat.
4: Pető Gyuri.
3: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok.
3: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
7: Nem láttam.
3: Nem láttad. Aha.
7: Azt feltételezem, hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fél azon az ablakon. Tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az ablak.
3: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
7: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plastik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek, és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész eltalálta az ablakot. És ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt ennél sokkal súlyosabb is.
4: hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, hogy kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
7: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történhetett, hogy puhanhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt az, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utas, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életbe maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utas. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
4: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
7: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszt. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigénmaszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
3: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
7: Én nyilván marra nehéz ezt így szittávolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az... Nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki, és azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
5: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan, tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens, másképp kell leszállni, mik a biztonsági előírások?
7: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak. Plusz utána még az, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilótafülkében pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
3: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
7: Persze, ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
3: Ott most nem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
4: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
7: Hát ugye itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, valamikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához. vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon, így kicsit így átnézve, azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, mert nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
4: Ilyenkor dolguk betapasztani őket, mondjuk egy utastájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani,
5: kell-e
4: valamit csinálni?
7: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárásrend, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilóta fülkébe átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legeslegbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
3: Milyen géptípus volt? Azt tudjuk, hogy Airbus?
7: Ez egy 737-800-as volt.
3: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
7: Igen, ez egy Boeing volt.
3: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
5: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
3: Hát a hajtómű.
5: Hát valami hát belerepült egy madár.
7: Az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingra nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing ő megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy ilyen értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
3: Igen, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy
7: hát ez egy
3: hogyan
7: jó kérdés,
3: próbálnak ilyenkor a kedveskedni.
7: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl, de azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
3: Akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkozom. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
4: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
3: Igen, gondolkoztam én is rajta. Én elérjük az utazom sebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni.
4: Tényleg?
3: Én kikapcsolom csak, magam mindig.
7: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár az ivatarosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni olyan turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
4: A gin tonicodat bekötésre.
3: Ugyanúgy kihozzák, persze. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, szép nyarat,
7: meg
3: jó repülés. Köszönjük szépen,
7: hello,
3: hello, hello.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is indul a Virágos Magyarország versenye Miskolc. A klímaváltozás a turizmust is átformálja, előnyben az erdős területek. Továbbra is marad a hűség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Észak-Magyarország különösen Lilafüred és a Bükk a következő évtizedek turizmusának egyik nyertese lehet. Hazánkban az utóbbi időkben forróbbak a nyarak, így aztán egyre többen kereshetik fel a hűvösebb hegyvidéki térségeket. A klímaváltozás nem csak a mindennapi életet alakítja át, hanem a turizmust is, olvasható a Minap beszámolójában. A meteorológiai elemzők szerint a magasabb fekvésű erdős területek, köztük a Bükk, a Mátra és a Zemplén mérsékeltebb nyári klímát kínálhatnak, ami egyre vonzóbbá válhat a turisták számára. Miközben a vízparti üdülőhelyeket inkább sújtják a hőhullámok, az északi hegyvidék kellemesebb menedéket jelentett a nyári forróság elől. 5. alkalommal indul a Virágos Magyarország versenye Miskolc, tudósított a minap.hu. A város ezúttal az év óvodakertje címért is versenybe száll, amely az intézmények környezettudatos szemléletét és a gyermekek természetközeli nevelését ismeri el. A pályázat célja, hogy bemutassa azokat a közösségi tereket, ahol a legkisebbek játékos formában ismerkedhetnek meg a növényekkel és a fenntarthatóság alapjaival. A városvezetés szerint a zöld területek fejlesztése továbbra is kiemelt feladat, amely nem csak a település arculatát javítja, hanem a helyi közösségek mindennapjaihoz is hozzájárul. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízimentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák.
2: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a száppozás. Én azt kérném, hogy vegyünk föl mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este-éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mindjárt nyúlom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának? Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt. Hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
1: vár. Hát a zebrákat kérdezzük meg erről.
0: Hát azok megfagytak.
2: Még van még örülünk.
0: Azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, mi történik ezekkel?
2: Mert ugye nekünk volt a kis hörcsögünk.
0: Ha volt a kis hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val, tehát hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták, egyébként érdekes eredmények jöttek ki, de nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
1: Jó, akkor milyen állatra lenne szükségünk ezek után?
0: Valami kedvesre, valami aranyosra. Bombatra? Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra, egy tengeri vidra, hát teljesen
1: jó, akkor hívjuk fel a gajdost,
0: igen?
1: Hogy és mondjuk meg neki, hogy akkor most már ezt neki kell szereznie.
0: Szegény, hát most azért van elég.
2: Hogy örülne.
1: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
0: Igen.
2: Vidránk van, tegnap is láttam.
1: És mit csinál neki?
2: Hát szerintem költözik, hiszen most nincs
1: nyesként
2: víz.
1: Igen.
0: Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia. Azt még nem tudjuk. Tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel, tehát ott még meg vagyunk. Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
1: Ti fogtok most fogadni, és én mondom
0: most,
1: meg a tétet.
0: Most mi vagyunk a Ferivel?
1: Igen.
0: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noel miatt hagyj vigyem el.
1: De mi ez? Nincs ilyen.
0: Ez a szabály, vállalom. De én titkom, bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
1: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz a tippe.
2: Aha.
1: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
2: Van
1: jó.
2: Nekem egész sok érmém van.
1: Na dob, egy 200-est. Van egy 200-est?
2: Van néhány.
1: Egy-egyet, és dobjuk akkor fel.
0: Eszer kapott, vagy Feri kapott 8000 forintot 200-as rollniban.
1: Egy rollni, 200-as, az 8000 forint, csak mondom nektek.
2: 8000?
1: Ha? Hát egy 8000 forintos rollni, amit megérintettél.
0: Tehát hogy lehet megadni egy tartozást, nem 200-asok barolniba? Tehát, hogy ez igazi, az igazi úr vagy. Hogy
2: sajnos nincs apró.
1: Nézd csak itt egy 200-as, mert csak azért stílusosan.
0: Nézd, én már csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de viszem, amit vinnem kell, írás.
2: Várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
1: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej pedig a
2: Spanyol.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
2: Semmiben.
0: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
1: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
2: Várjál. Mert akkor mi fog eldőlni?
1: Tehát, hogyha írás, akkor Balázs szavazhat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
2: A fej, akkor ővé a spanyolok.
1: Igen.
0: Aha. Már mindenképpen én választok?
2: Nem választunk semmit. Hát se csapatot semmiben nem választunk,
0: és összeget
2: se. Összeget.
0: Fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Ez egy korrekt
2: szerintem
0: fogadás.
2: Szerintem jó.
1: De miért akarjátok nélkül? Nekem az is jó.
2: Ne, ez így sokkal izgalmasabb.
0: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Mi az argentin?
1: Az argentinok az a fej.
0: A fej az argentin.
2: Az előbb még az írás volt, de nekem mindegy.
1: Jó, legyen argentinok fej, hogy írás legyen. Argentinok a fej.
2: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor ővé a spanyol.
1: Így van.
0: Ja.
1: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
2: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
0: Gyere, Messi!
2: Na,
1: Messi, mint a Sopranosban szokták a felnőtt férfiak.
2: Jó, lassított felvételen fog forogni a 200 forint.
0: Ezt a sütet.
2: Jó.
0: Laci, gyere be, dobj egy fölöpénc. Nem tudja elkapni. Földobj, és nem tudja elkapni. Érte?
1: Meg kell másznak a
2: gyerünk, jó, de jó! Mehet.
0: Nem tudja elkapni.
2: Gyere, anya!
0: Betérdelt a pult alá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni az dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod.
1: Nem csináltok. Én vagyok a medicinlabda, és a fejed, fejet látok. Fejet.
2: Akkor tiéd a spanyol.
0: Elvittem a spanyolokat?
2: Aha.
0: Tehát bukok pénzt a spanyolokkal, nem tudok az argentinoknak rukkolni. Jó, és mi a guba?
1: 15 millió forint.
2: Én azt nem tudnám tartani.
1: Jó, hát akkor...
0: Semmi, ennyi a spanyolok.
3: Volt. A fejre azt mondta, hogy Argentina. Vissza tudom játszani. Jó. Nem, igen? Fej jó. Argentina.
1: Jó, fej az Argentina.
0: Argentina! Megnyertem Argentinát.
1: Jó, oké, okay. yes, sir. Igen, és akkor a tét, Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez?
3: Nagyon.
2: Hát már nagyon most fájdalmas. Hát hogy a spanyolokkal vagyok.
0: Az ne, az figyelj.
1: Ugyan tudod, hogy vándor 100 000 forint. Akkor legyen 100 000 forint, nem?
3: Igen, az szerintem az miért? Azt
1: kaptál 100 000 forintot, de van mivel játszani, mondjuk úgy.
2: Jó.
1: 100 000 forint.
0: Játékpénz.
2: Ami jött, az megy.
1: Tehát igazi Hungária forint.
0: Színe, valaki zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz, igen. Jó.
1: Pedig nagyon gyengét
2: szokott lenni. Jó, tehát akkor ti ír argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
0: Én már teljesen elveszettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
3: Ne bonts ki az érméket, Feri.
0: Az egyébként...
2: Jó lesz ez még valamire.
1: Jó.
0: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
1: Jó.
0: Lebeszéljük a programmal, hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
2: az
0: annak itt kell maradni,
2: 10-től 2-ig.
0: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
1: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
0: 6-tól 8-ig?
4: Este 6-tól 8-ig van kívánságműsor.
2: Nem, baj, majd most
1: jó,
2: előre
1: hozzá. Jó, akkor
0: nem, Atis műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től
1: délig. Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Atisi, amikor így sok reklám van meg.
2: Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó
1: kívánságműsor. 6-tól 8, nem?
0: De várjál, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
2: Hogy legyen egy kívánságműsor.
0: Te legyen kívánságműsor, itt kell maradnod valamelyik
2: és
0: nap.
2: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
0: Soha nem drukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem jó. Akartam még ennyire, de itt kell maradni 10-kor. És meg kell csinálni egy 4 órás kívánságműsor.
2: Jó, vége. Balázséknak akkor most jön.
0: Balázs marad, kérjetek számot 0-20-314-111. Sziasztok, Balázs vagyok, ez a Rádió 1. Mit szeretnél hallani? Szia, Joci! Jaj, de jó lesz, Jocikám, már adjuk is neked!
3: Remélem lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos de azt is le kell bonyolítani a kívánságműsorba.
0: És várjál, és élőben kell adni kamerával. Ki van mondva?
2: Oké.
0: Ki van mondva?
2: Jó, tiéd az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100
0: igen,
2: kes.
0: A kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
3: Miért érzem azt, hogy már azon tered a fiat, hogy sajnos nem engedték
0: sajnos
3: meg?
0: Sajnos a programosztály azt mondta, nem lehet élve kívánságműsor.
1: De bejelentett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
0: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig, tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
2: Jó. Oké.
0: Okay. Tehát nincs
1: jó,
0: tologatás.
1: Jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
0: Ne, és a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
1: Jó, a macskák magazinnak a címlapja.
0: Jó, de várj, akkor viszont kapjam, amit a nyertes is. Nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
2: Hát kap 100 000-et.
0: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
1: De ezért akkor senki sem nyertes.
2: Jó, ide nagyon.
1: Nagyon nehéz.
0: De nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye
2: akkor mindenki szív.
0: Igen, hogy mindenki szív. Ha nyersz, akkor viszont...
1: Vastag bértükrözés.
0: Meg kell fölképződni a meglepetés, akkor körülnek, hogy sziasztok.
2: Be kell könyörögni magad
0: egy címlapra, hogy sziasztok.
1: Jézus, ez a meglepetés. Vagyok, hogy lehetnék címlapot. Léci.
0: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást. Jó? Szívjon csak a vesztes. Azért túl levállaljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
1: Jó.
0: Kívánságműsor 10-től 2-ig. Itt kell maradni. Plusz kiló játékpénz.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
5: Taxi!
4: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
6: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szent Páli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk!

0: Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel.

0: Martival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Balázsék legjobb pillanatai után pedig már a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. Én Kis Márti vagyok, egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk, és elképesztő, hogy mennyi szupersztár bukkan fel. Csak ebben a fél órában Taylor Swift-tel kezdtünk, itt lesz Rihanna, és nem sokára hozom még ebben az órában Meghan Trainort is, most pedig a kortárs pop legnagyobb kameleonját, színésznő, énekesnő, dalszerző, Lady Gaga.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-esek. Ezt a dalt most azoknak küldöm, akik hozzám hasonlóan kétségbe esve szokták frissíteni a meteorológiai apjuk radarját, hogy esik, mikor esik, ide ér ez a felhő pamacs, a nénikéjét itt volt az előbb, hova tűnt, megint locsolni kell. Na, én ezt ma egyszer átéltem, úgyhogy aki hasonló érzéseken ment keresztül, Rádió 1-esek, ott voltam vele, így képzeletben fogtam a kezüket, és ez tényleg szörnyű érzés. Hát legalább most ilyen értékelhetetlen kis felhőpamacsok mentek az Alföld felé ezekben a percekben is, hát ilyen elenyésző zápor zivatar felbukkanhat az országba, de jelentős eső sajnos nem. Nekem van egy nagyon kedves szomszédom, az Olga, akivel a chat beszélgetéseim nagy része ilyen screenshotolt radarfotókból áll. Lehet, hogy más is hasonló furcsa betegségben szenved, mint én, nem tudom. Rihanna dalára van most itt szükség. Ez a Diamond a Rádió 1-en. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Gignac, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalagdarabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát ő örület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az Imagine Dragons után pedig buli hangulat az éterben, Alex Kenji-nek köszönhetően. Zajlik jelenleg a Tomorrowland Fesztivál, annyira benne vagyunk most a fesztivál szezonban, az első hétvége, és hát mivel itt voltak ebben az órában a Stadium Access srácok, azért hogy mondjam el, hogy ők

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nézzük az üzeneteket, nem amit megfeledkezek róluk. Kriszti ezt írta: sziasztok, elfelejtettem a párom névnapját. Mondjátok már be, Léci, hogy boldog névnapot, Roland. Krisztit vissza kellett keresnem. Szerdán volt Roland nap? Csütörtökön volt? Még jó vagy szerintem. Teljesen nem feledkeztél meg róla, úgyhogy neki is szól Kamrád Dala, a Be Mine. És mutatom azt is nem sokára, hogy hol lehet a Rádió 1-es DJ-kkel találkozni hamarosan.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: Rádió Estégen, a lemez játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Beggy, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mikrofonnál Kismerti, és bekészítettem egy Rádió 1-es DJ-t, méghozzá egy vadi új dalt, Regál Lilitől. Lilivel is lehet találkozni jövő héten természetesen a Campus Fesztiválon, ahogy ott lesz Antonio, Brickley, Christopher, Cookie, DJ Junior, Hanvai PG, Jauri, Joe Junior, Kollár, Lotfi Begi, Loving Arms, Metzger Victoria, Newick, Pulmax, Pure Beat, Stadium X, Wilcox és Yamina. Remélem, hogy senkit nem hagytam ki a listáról.
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Cimica

0: A Vodiu Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kriszti egy SMS-t. Hello, Márti, most utazunk hazafelé a Balatonról, Komlóra a kolléginákkal. Tudom, hogy nincs kívánság műsor, de ha jön egy pörgőzene, az léci szóljon már nekik. A fontos kérdésem pedig, megálljunk egy negyedik gombóc fagyira? Hát, ha engem kérdezem, minden

Egy csak igazi mai sláger megy a folytatásban, egy német DJ Robin Schulz és egy angol énekes Jasmine Thompson, aki biztos nagyon örül, hogy tegnap bronzérmes lett a foci VB-n az angol válogatott. Ma este döntő, ez pedig a Sun Goes Down.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
7: Taxi!
6: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
8: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa.
9: A Miskolc tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
8: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
9: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
8: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
9: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
8: Mentó Környezet Kultúra Kft.
9: A sport elkötelezett támogatója.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúr Jerika. Megújul a Miskolc-Tapolcai játszótér. Korszerűbb és biztonságosabb játékeszközöket telepítenek. Felújítják a burkolatot és rendezik a zöld felületeket is. Átlátható feltételek mellett szereti ismét megrendezni a Kocsonya Fesztivált Miskolc önkormányzata. A fesztivál fontos része a város arculatának és turisztikai vonzerejének. A jövőben a szervezésnek átlátható, mindenki számára egyértelmű feltételek mellett kell történnie. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Ez fontos óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus

Itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely jó étvágyat az ebédhez, nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek. A keverőpult és a mikrofon mögött megtörtént a váltás, a stúdióban már Kis Gábor, a következő órákat töltjük együtt itt Miskolcon és környékünkön, és persze, hogy sok-sok jó zene jön ezúttal is. Játszom a pop, illetve dance dalokat, kevergetem őket 12 és 13 óra között a Rádió egy déli mixében. Itt van rögtön egy olyan felvétel, ami a Clean Bandit nevéhez kötődik, akik sok-sok akusztikus hangszert raknak bele mindig a dalaikba. Elmirivel és David Gettával közös a következő track. Itt van már a Cry Baby.

Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger megy. A napsütésé lesz a főszerep holnap, erre készüljünk, esetleg gomoly felhők lehetnek az égen, és futó zápor, zivatar kialakulhat, élénk erős lesz az északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul majd. A rádió egy déli mixe pedig dübörög, Benzon Boone-nak az életében volt már egy-egy kimagasló pont, ezek közül az egyiket vesszük elő dalformájában. Jön a Daily Mixben a Beautiful Things.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy itt Miskolcon belül a Csaba vezére, mindenképpen figyeljünk, arra felé számíthatunk akár radarra, Barcikán a Jó Szerencséten, a 26-oson Sajó Szentpéternél, vagy akár a 35-ösön a Nagy Csicsi átvezetőn.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Bibi Rexa, ő következik, a Dirty Blonde című albuma Tarol, a chartokon járt már a number one pozícióban. Az énekesnőtől itt van egy Faithless remake a DLMX-ben, a New Religion. Deep in-

ez a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy hétvége van ilyenkor. Nagyon sokszor össze tud ülni a család, akár megünnepelni azokat, akik hétközben vagy pont a mai nap folyamán valamilyen jeles eseményt tartanak. Az Emiliák névnapoznak ma, Isten éltese valamennyiüket itt Miskolcon és a környéken, de nem csak rájuk gondolunk, hanem azokra is, akiknek a születésnapja esik pont erre a napra, július 19-ére. Nekik jön a Daily Mixben most Avicii-től a Hébra.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Már a következő óra kapujában állunk, rengeteg jó zene vár ránk itt Miskolcon és környékünkön. Tuti nem lesz ezekből hiány. Énekel nem sokára Tóth Abigail. Itt lesz az énekes Nelkszenttel közös lágere, a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnapot, jó pihenést kívánok mindenkinek. A stúdióban Kis Gábor, a jó zenékről gondoskodom. Itt van például egy Taylor Swift friss lágerei közül, amibe beleépítette egy picit a magánéletét, a korábbi kapcsolatait, de ezúttal nem csak az övéibe tekinthetünk bele, hanem bizony férjének egy-egy hasonló megmozdulását is beépítette a szövegbe. Szól az Opalite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy autósok itt Miskolcon a Hegyalja utcában. Figyeljünk, akár trafi tűnhet fel arra felé a Csaba vezéren úgy szintén, de Barcikán a jó szerencséten, a 37-esen, az Erdővénye Szegilon közötti szakaszon, vagy a 35-ösön Nagycsécsnél.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Alex Kenji, egy olasz DJ, igazi mediterrán hangulatot hoz el a következő percekben. Ez a Rádió 1 és a Bambolé.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, egy napsütéses időjárás, holnap ez vár ránk, bár megnövekedhet a gomoly felhőzet, és akár futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat, élénk erős lehet az északnyugati szél. Itt Miskolcon a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Chris Martin bandája már itt van, ők mindig igényes zenét csinálnak, és valahogy ezeket a sikereket, slágereket nem tudjuk megunni. A Coldplay következik most itt a Rádió 1-en, és a csapattól a Sky Full of Stars.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a foci nagyon sokaknak az életében óriási szerepet játszik ezekben a hetekben, és nem kivétel ez alól Dua Lipa sem, aki már a következő dalunkat énekli, egy olyat, amelyet Calvin Harris-szel közösen készített el. Sokan emlékszünk még a One Kiss-re, ez az, ami jön, aztán váltunk a stúdióba, Kis Márti érkezik nem is olyan sokára, mi pedig legközelebb holnap találkozhatunk. Várok mindenkit délben szeretettel, Kis Gábort hallották, nagyon kellemes hétvégét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Nagyon kellemes vasárnap délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és az igazi mai slágerek is felsorakoztak. Fastboy, Martin Garrix, Avicii és még sokan mások. Tegnap Anglia bronzérmes lett a foci VB-n. 60 év után szerzett érmet az ország, és hát ugye ma este Spanyolország-Argentina meccs lesz, meg a zenei műsor, amit nagyon-nagyon várnak a nem foci drukkerek is. Tényleg SMS-ben egy nem reprezentatív kutatás. Jöhetnek a tippek, hogy ki nyeri ma az aranyérmet. Mindjárt olvasom őket.

0: csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek 2:45 után járunk egy kicsivel. Itt az idő, hogy meghallgassunk szerintem egy jó kis Avicii EDM klasszikust. Előbb bársonyos hangjával jön a Wake Me Up, és hát végeztem az előbb egy nem túl reprezentatív kutatást SMS-ek formájában. A legtöbb Rádió 1-es, aki jelenleg minket hallgat, Spanyolországot teszi meg a ma esti VB győztesének, például Sebi is ezt írta, hát a mesterséges intelligencia szerint 2-1-re nyer Spanyolország Argentinával szemben. Avicii, Aloe Black és egy csodálatos klasszikus a Wake Me Up szól már is.
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

óra előtt, és mivel vasárnap van, ez azt jelenti, hogy indul a top 50-es listánk, aztán Kuki is érkezik, a francia Muki, aki két óránát mixel, majd jön az élő kívánság műsor is. Én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagy Erdő árnyékában 5 csillagos

Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili,

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50. Lady.

Sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jacks, amitől a Riptide, 49. David Gettával, Alessóval.

0: Change Disco és Rehab közös dala a Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetime, itt a Rádió 1-en az igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again. 37. volt a Disturbed Sound of Silence-es Siri remixben. 30

How's This Beat of Your Heart jött ez után a 35. helyen, 34. Lado-tól a Lottery, 33. lett Alex Warren és az Ordinary. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, a 32.

31. helyen. Jön a Tame Impala, az együttes, ami egyszemélyes. A zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül írja, énekli és veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű, pszichedelikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a dalával itt a

Kaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 28.

megyen, ez a Top 50, és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Comrade, Hug Yourself a 27. helyen, a cím, és hát a 18 karikás áthallás lehetősége a Hug Yourself annyira meghökkentő,

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálást. Teddy Swims, The Door, mindjárt szól a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: Hétfőn a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
3: Ez mi, egy jó mondat.
2: Jó felé. Mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
3: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
2: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
4: Mihez van kedved?
2: Ú, de jó esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
4: mondja
2: lenni.
4: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
3: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
2: Hát nem vagyok egy nagy főző.
3: Ez igaz.
2: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom. Nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
4: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
3: Az
0: holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. 5. alkalommal indul a Virágos Magyarország versenye Miskolc. A város ezúttal az év óvodakertje díjért is versenybe száll. Az intézmények környezettudatos szemléletét és a gyermekek természetközeli nevelését ismerik el. Augusztus 1-től újraindulhat a Miskolc és Tiszaújváros között a vasúti személyszállítás. Az elmúlt időben valóban kihalt volt a peron a dél-borsodi városban, de a tehervagonok azért jártak ezen az úton. A vasúti pálya műszaki állapota kifogástalan. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk. Sokfelé lesz erős az északnyugati szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a slágerlista. Ez

Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki exével, Ben Affleckkel még 2023-ban egy nagyon jó bizniszt csinált.

0: Vagyan a Top 50-ben Jennifer Lopez és David Guetta újdonságát a 22. helyen a Fastboy követi. Good Life! Lady Gaga-tól az Abracadabra a 21. helyen szólt. Kashmir Wild Ride a 20.
1: Rádió egy Top 50, a 19.
0: Ray, Where is my husband? A This Music May Counting Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where is my husband? Hey!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát a 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. Jokori, Galantis, Stay a Little Longer. 12. Comrades.

ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját magának vett, az Lady Gaga Jazz Dance című kis lemeze volt. Hát ilyen zenéken nőtt fel BB Rexa, aki mára az egyik legkeresettebb énekhang a dance zenében, ez tőle a New Religion, ami a héten a hatodik.

0: 1, ez a Top 50, minden hétköznap, minden hétvégén azon vagyunk, hogy a hallgatókat képzeletben a nyaralásukra repítsük, ha még nincsenek ott. Úgyhogy ebben most Sam Feld lesz a segítségemre, aki szerint egy jó Tropical House-dalnak pontosan olyan érzést kell adnia, mintha nyaralnánk. Ez konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Heart Like Mine, ami a héten a harmadik.
1: Hey, what's up?

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2026-29. hetén mutatom, mi a 10 legnagyobb kedvenc a Rádió 1-en. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long. Taylor Swift, Opal Light, a 9. Nyolcadik lett Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
0: Gól! Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
7: Ez egy jó mondat.
6: Jó mondat, felé. Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
7: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
6: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
8: Mihez van kedved?
6: Ú, de jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
8: mondja
6: enni.
8: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
7: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
6: Hát nem vagyok egy nagy főző.
7: Ez igaz.
6: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
8: Jó, itt egy aha. Másik. 20 év futamidő.
7: Az
5: holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, Picsó Jerika vagyok. Megújul a Miskolc-Tapolcai játszótér. Korszerűbb és biztonságosabb játékeszközöket telepítenek. Felújítják a burkolatot és rendezik a zöld felületeket is. Átlátható feltételek mellett szereti ismét megrendezni a Kocsonya Fesztivált Miskolc önkormányzata. A fesztivál fontos része a város arculatának és turisztikai vonzerejének. A jövőben a szervezésnek átlátható, mindenki számára egyértelmű feltételek mellett kell történnie. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Ez fontos óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónak Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium tájegységi fővadásza. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk. Sokfelé lesz erős az északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Kleptél egy párszor, remélem már minden héten csak ebben lesz részem, várok rád, hisz tudod jól, te vagy nekem már végzett, micsoda, mindent átveszelünk, várok este, imádás, hiányzás, szeri, csók baba. Jó, érkezik egy duettenok, fiúk. Az egyik, Warman is my DJ, hogy mondtam, World is my DJ, ez az, Yamina, és tovább

az igazi mai slágereket. Megszakítás nélkül az egyik üzenekét szól. Szia Kuki! A családomnak szeretnék küldeni egy összámot. Most voltunk a Balatonon fürdeni. Élvezünk a nyarat. Imádom őket. Köszi Kriszti! Jó pancsizás, Kriszti! Jaj, de jó! Másik üzenet!

Februar. Hoppa, és csak most kezd befutni. Milyen érdekes ez élet, nem? Sponges és Garamu van! Állj a pukikám! Indíts be, holé!

Ez itt a Rádió Vagyon Sok, igazi ma is reggel, mert még nincs vége, csak az első óra, igen, mert 15-től 19 óraig mixerek újra az igazi ma is reggeleket nektek, After Party Show Summer Edition.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
3: Campus Fesztivál. Július 22-23.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa.
3: A Miskolc-Tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
2: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
3: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
2: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
3: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
2: Mentó Környezetkultúra Kft.
3: A sport elkötelezett támogató.
4: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.
5: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
6: Taxi!
5: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.

0: Iratkozz a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. 5. alkalommal indul a Virágos Magyarország versenye Miskolc. A város ezúttal az év óvodakertje díjért is versenybe száll. Az intézmények környezettudatos szemléletét és a gyermekek természetközeli nevelését ismerik el. Augusztus 1-től újraindulhat a Miskolc és Tiszaújváros között a vasúti személyszállítás. Az elmúlt időben valóban kihalt volt a peron a dél-borsodi városban, de a tehervagonok azért jártak ezen az úton. A vasúti pálya műszaki állapota kifogástalan. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk. Sokfelé lesz erős az északnyugati szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: kislet érkezik, utána folytatódik az After Party Show Summer Edition, magyarul mixelek újra 18.30-től 19 óraig az igazi más slágereket nektek, és hamarosan érkezik Accent Don't Leave!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
4: Ez egy jó mondat.
3: Jó mondat? Felé. Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
4: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
3: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
5: Mihez van kedved?
3: Ú, de jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
5: mondja
3: enni.
5: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
4: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
3: Hát nem vagyok egy nagy főző.
4: Ez igaz.
3: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom. Nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
5: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
4: Az összetart.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Ovo Divi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feri behozza ezt a stúdióba.
3: Nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Neked gyárad van?
4: Ugye? Vagy fölvásárolta az összes működő modellt.
2: Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila szint, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
3: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta? Kerülgette, majd levisszük. De még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónapról megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy. Úristen, zseniális.
2: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
3: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
2: Plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-tól.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Megújul a Miskolc-Tapolcai játszótér. Korszerűbb és biztonságosabb játékeszközöket telepítenek. Felújítják a burkolatot és rendezik a zöld felületeket is. Átlátható feltételek mellett szereti ismét megrendezni a Kocsonya Fesztivált Miskolc önkormányzata. A fesztivál fontos része a város arculatának és turisztikai vonzerejének. A jövőben a szervezésnek átlátható, mindenki számára egyértelmű feltételek mellett kell történnie. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka. Ez fontos óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónak Beyer Norbert, az Agrár és Élelmiszer gazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk. Sokfelé lesz erős az északnyugati szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, az én nevem Médea.
1: De szép neved van, mi újság, hogy vagy? Jól érzed magad? Nyári szünet?
2: Igen.
1: Jó. Igen?
2: Holnap megyünk Görögországba nyaralni.
1: Jaj!
2: Üzenem a családomnak, hogy nagyon szeretem őket.
1: Hát ezt el is hiszem. Melyik városba mentek Görögországban, tudod-e?
2: Rodoszra megyünk.
1: Rodosz, a repülőgéppel?
2: Tessék?
1: A repülőgéppel mentek, vagy kocsival?
2: Ja, igen, igen.
1: Repülőgéppel.
2: A repülőgéppel.
1: Jó van, lehetséges, hogy én leszek a pilóta, nem félsz?
2: Nem.
1: Jó, oké. Jó utat kívánok nektek, jó nyaralás, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia, szia, de kis cukiság, imádom. Na, érkezik Taylor Swift, a szám címe, a Polite itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Kívánok, fiú, kívánság műsor, úszóra ég, kit köszöntsünk most, halló, halló!
1: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
0: Na, kinek szurkolsz ma este? Argentina vagy Spanyolország? VB döntő a fociban.
1: Kérek szépen, az egyik festékgyárnak szurkolok, kerítést vesztek.
0: Ezt nem hiszem.
1: Megmaradjon a festék a kerítésen, nem érdekel a foci. Tudom bezárni a kaput.
0: Azért, mert festesz a kapu, hát mi van?
1: Ne. Hát csupa festék, nem jó, lehet összezárni, összeragad, akkor nem tudok kimenni reggel.
0: Akkor még egyszer felteszem a kérdést, Spanyolország vagy Argentina? Na?
1: Nem tudom, legyen spanyol.
0: Spanyol, oké, okay, rendben.
1: Az argentinok is jók amúgy.
0: Ráadásul várjál egy picike, kérten egy ilyen spanyol gulat zene, csokszorok, aztán címe Bambole. Kinek szeretnéd különni, festő?
1: Minden riszálósnak. Maradjunk ennyibe.
0: Jó, értettem. Oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél, és vigyázz magadra, jó?
1: Én is köszönöm. Szia, szia.
0: Ciao, ciao. Szia,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: János, hol értetem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, két ötelem, elég új a Bibi Rexa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj.
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, okay. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és én kivarok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao.
2: Ja.
1: Szia-szia! Bibi Rexa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, egy kis cukiság. Szia, hogy hívnak téged?
2: Janka.
1: Janka, kérte a törem Jennifer Lopez, David Guettával. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Abigailnek.
1: Kicsoda?
2: Abigailnek.
1: Kicsoda neked?
2: Testvérem.
1: A testvéred, jó, oké. Hallom, hogy kocsikáztok, jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Szia, hello, hello.
2: Köszönjük.
1: Hello, nyugodtan tudsz tégezni engem. Ja, egy kis cuki volt. Ő is cuki, Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight, én ezzel búcsúzom tőle, tegnap fiúk. A legközelebb jövét szombaton találkozunk 17 órától, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra, cuki voltam, sziasztok.
3: Hey, what's up, it's David.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibic

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feri behozza ezt a stúdióba.
3: Nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jávamotort, mint a Feri. Neked gyárad van?
4: Vagy fölvásárolta az összes működő modellt.
2: Nem léptem ki a csoportból. Nem léptem ki a csoportból, és akkor megláttad ezt a lila szint, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
3: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. De még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen merengel. Hát tényleg a sátán vagy. Úristen, zseniális.
2: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
3: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
2: Plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. 5. alkalommal indul a Virágos Magyarország versenye Miskolc. A város ezúttal az év óvodakertje díjért is versenybe száll. Az intézmények környezettudatos szemléletét és a gyermekek természetközeli nevelését ismerik el. Augusztus 1-től újraindulhat a Miskolc és Tiszaújváros között a vasúti személyszállítás. Az elmúlt időben valóban kihalt volt a peron a dél-borsodi városban, de a tehervagonok azért jártak ezen az úton. A vasúti pálya műszaki állapota kifogástalan. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetők az esetleges tragédiák. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, 26-32 fokot mérhetünk. Sokfelé lesz erős az északnyugati szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
0: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Vasárnap is DJ Junior nélkül, de a Rádió 1-en igazi mai slágerek szólnak a Diszkósít Radio Show-ban. Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
9: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Mondanám, hogy itt vagyok, de nem vagyok, mert hogy egyébként a Biztonsági Végközép Országos Találkozó második felvonásán döngetjük a hangfalakat a siófoki aranyparton barátaimmal és kollégáimmal, úgyhogy ha valaki még nem fáradt, bírja a gyűrődést, akkor találkozunk len Siófokon!
8: Ma este is 3 Immortal Angel korongot hozok, amiből az eredeti hosszú verzió világon egyelőre csak nekem van meg, de nem ezzel kezdünk, hanem Hype-al, Tom korongjával kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is lágermek a Diszkósít Radio Show-ban.

0: a szülőnapos pedig a ismerőseim közül Nagy Ferenc, Hírcó Barbara, Dvorák Tamás, Bálint József Marci, Holmária és Karácsony Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Ha bármikor bárkit megbántod a diszkosít, akkor a következő dallal kérünk elnézést, egyébként nem, de jön a Sorry most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai slágernek a diszkosít videósóban.

0: Facebookon.
1: Én a jövő héten pénteken és szombaton, illetve vasárnap is tekerek. Pénteken mindenkit várok sok szeretettel Veszprémben, szombaton ugyebár Campus Fesztivál, Debrecen, Rádió Egyes rendezvény, utána Perbálon fogok még egy picit szórakoztatni, vasárnap pedig Zalakaroson, és tudti fix, hogy mind a három Email Angel dalt játszani fogom ezeken a fellépéseken. Ma este érkezik az első, az eredeti és hosszú verzióban kizárólag nálam a Bad Times itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: élménybeszámolóval érkezem majd a hétvégével kapcsolatosan.
1: Ha már a kedvencekről beszélgetünk, akkor mindenféleképpen nálam Magyarország egyik legkedveltebb producere, Imál Angel, ugyebár aki, hát Gangó Bernadett névre hallgat és Angliában lakik. Ma estére a harmadik dal jön tőle, eredeti hosszú verzióban, csak is nálam a világon. Ez nagyon-nagyon fontos. I'm Alive itt a Rádió Egyen, ahol csak

0: igazi mai sláger megy. Utoljára búcsúzunk a héten, meg úgy is, hogy nincs velünk a DJ Junior, jövő héten már lesz. Én azzal, hogy ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hanvai PG voltam, jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Veszprémben, szombaton Debrecenben a Campus Fesztiválon, aztán Perbálon, vasárnap pedig Zalakaroson. Szevasztok!
1: Nekem jövő héten 6 fellépésem lesz, kedden Sajó Szentpéteren egy stepperubik órán zenélek, szerdán egy privát bulin Balatonon, pénteken Kiskunmajsán és Szegeden lépek fel, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Alsóörsön a szokott helyen. Itt este 8-tól 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át Balatonmárja fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciámon Personal Jesus lesz. Bővebb információ

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

Rádió Esztégyen, a Lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát, mert tele lesz isteni zenékkel, ezeket két DJ válogatja. Először Wilcox, aztán pedig majd Bricklake. Na Wilcox, induljunk el!
1: Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek, nagyon-nagyon népszerű műfaj manapság. Egy olyan zenével fogom indítani az órát, aminek az előadója igenis a house-ból jött, Alex Kenji,

0: 1989-es.
1: Egy nagyon ízléses house feldolgozás iszonyatosan jól elkapta a vidám hangulatot és a house zenének megragadta mindazt a részét, amit nagyon-nagyon szeretünk. Block and Crown és a Pump Up the Jam itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban ezzel megy.

0: Vilkok szelemezjátszói mögött, na nézzük, hogy mi a most.
1: Minden szettemben vannak úgynevezett átvezető trackek, amiknek az a feladata, hogy kicsit segítsenek nekem megcsinálni a stílusváltást itt a rádió műsoron belül. Lehet érezni, hogy feszesítünk, és ez még csak a kezdet. Clooney-val és a How Deep Are Your Dreams-el. Itt a rádió egyen a World Is My Radio Show-ban. Let's go!
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Rádió 1-et halljátok, itt a Third Is Mine Radio Show. Vasárnap este zseniális zenék jönnek 10 után is, például Tame Impala és a Dracula, vagy éppen Gordo és a Loco Loco, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon, CB

0: Hétfőn a Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: imádni fogjátok nálunk a zenét a következő egy órában is, még mindig Wilcoxit mellettem a lemezjátszóknál. Menjünk tovább!
1: Remélem, hogy nektek is gyönyörűen telik a nyaratok, éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit, nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show.

0: itt a Rádió 1-ös, a Third Is Mine Radio Show vasárnap este Vilfox a lemezjátszói mögött, és a mi rezidens DJ-ig esténként 9 óra után előszeretettel játsszák egymás dalait, úgyhogy Vilfox összeállításában most jön Antonio.
1: Antonio barátom, Rádió 1-es DJ kollégánk folyamatosan ontja magából a jobbnál jobb verziókat különböző klasszik slágerekből. Most a Cosinhez és a Hájúhoz nyúlt hozzá. Én ezt először egyébként a Rádió 1-es Dunapart Festen hallottam. A Rádió 1 színpadán dübörgött először élőben, és óriásit szólt, egyből elkértem tőle, és most itt le is játszom nektek. Következzen tehát Cosin és a Hájú Antonio remixében itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Ismét egy tökéletes dance sláger Medúzáéktól, ez volt a Don't Wanna Go Home a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött, mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallam menetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg kommentben, ez a World Is Mine Radio Show, és a

0: Show 39 Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt, ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a World is My Radio Show, Rádió 1.

0: építgette egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, úgy hívják, hogy Hypaton, az Out My Head pörgött tőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni, vagy magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, keressétek a mai szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig az applikációban, és maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Big Lake.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: and I és Fisher pontosan ilyen.
1: Most jön Fisher és a Tons and I közös zenéje, a Favor. Az ausztrál páros egy karakteres house tracket hozott össze, amelyben Fisher klubos hangzása tökéletesen találkozik Tons and I egyedi vokájával. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Vasárnap esténként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Bricklék a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mi jön most.
1: Jön David Guetta és Jennifer Lopez közös zenéje a Save Me Tonight, a francia világsztár producer és amerikai popikon egy energikus dance trackben egyesítették erejüket, amely tökéletesen ötvözi a fesztivál hangulatot Jennifer Lopez karakteres vokájával. Ez jön most a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Benji és a Bumble vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en ez volt ma az utolsó előtti zenénk. Bricklék, mi lesz a legutolsó?
1: Zárásként az amerikai tehetség Ellen Ortin kellemes nyárba illő progressive house műfajú zenéjét hoztam el nektek. Ez az Out of Body. Ezzel zárom a mai mixem. Érdemes velünk maradni a végéig.
0: Úgyhogy tegye mindenki ezt. Bricklék, nagyon köszi ezt a ma estét. Jó pihenést!
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: A teljes mai adást visszatudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, nyugalom! Továbbra is mindenki jó kezekben van, mert hogy a World is Mine után sem állunk, meghozom az igazi mai slágereket egymás után, nem dumálok, és ilyen nagy kedvenceket indítok, mint Martin Garrix és a Butterflies, ez jön a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Terry Swims után Sanford, akinek feltett szándék, hogy olyan dalokat készítsen, amiket jó dúdolni, és szerintem ez neki sikerül. Ezzel a dallal is ez bizonyítja, és ezt ki is próbálhatjuk most. Sanford, Rosaline és a Heart Like Mine, amit indít.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten pedig jön a Campus, ne felejtjük, természetesen Rádió 1-el és Rádió Esztégyen minden komoly fesztiválon ott vagyunk, minden nagy bulit mit csinálunk. Az összes Rádió 1 DJ-t visszük, minden info ezzel kapcsolatban a Rádió 1.hu. Még pedig az Offenbach, Norbert J. Martinnal az Overdrive, amit indítok.

0: magad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig 2 óra után, de 2, hó, ne siessünk, 1 óra után egy picivel, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Szóval jön az a dal, amire mindenki felkapta a fejét, amikor kijött a hír, hogy együtt dolgozik újra David Guetta és Jennifer Lopez. Hú. És igen, jogosan, mert egy óriási a dal, Save Me Tonight, ezt én itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger. Megy a lehető legnagyobb változatosságban a hazai élvonal, ahol a Walmart és Manuel után itt a nemzetközi élvonal, Taylor Swift, és hát ebben aztán nincs túlzás, a világ egyik legkeresettebb énekesnője. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of a Philly, amit indítok picivel fél kettő előtt itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, megy a Rihanna, akit a nagyon régóta várjuk már az új dalokat. Tavaly is azt nyilatkozta a férje, hogy készíti, hát igen, jó lenne már szépen lassan. Én viszont Dua Lipa, aki tényleg készíti az aktuális kedvencünket, Raining Season, amit már is

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Freddy és Lóci Begi a Rádió egy DJ-je az igazi mai slágerrel. Begi is ott lesz jövő héten, sőt már igazából ezen a héten a kampuszon, a Rádió Stage-en. Óriási bulizunk megint. És itt egy igazi nyári kedvenc, hogy ezt már építsük. Alex

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!